90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz, adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 000 forintos összeg 400 000 gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

szép sztori. Gyönyörű.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2025. július 6-a reggel 6 óra van. Ez a PageBook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. PageBook.
1: A héten elkezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Átadták az új szolgáltatóházat Bújban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Július 8.

Rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyi igazolványok. A lejáratot a hatósági nyilvántartásba jegyzik be, arról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Akinek ilyen régi típusú igazolványa van, az a kormányablakban igényelhet új típusút. Ha az érintett állampolgár rendelkezik érvényes jogosítvánnyal vagy magánútlevéllel, akkor az új személyi kiváltása nem kötelező, de ajánlott. A részletekről a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A NAV revizorai ezen a héten sem tétlenkednek, újabb helyszíneken várhatóak ellenőrzések, közölte honlapján az adóhivatal. Kedden Harkányba látogatnak, a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik majd, csütörtökön pedig Pécsett a belvárosban a fagylaltozókat keresik fel. Továbbra is a megye egész területén lehet számítani az érkezésükre, a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket értékesítő kereskedőknél. A revizorok a számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatottak bejelentését is vizsgálják. Nyáron is folyamatosan várják a véradókat Baranyában. Pécsett továbbra is a Pacsirta utcában és a Forrás véradópontomban lehetőség állandó véradásra, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán várják a donorokat. A héten két helyszínen lesz még véradás, pénteken Pécsett a Szabadság utcában, a MÁV pályavasúti területi igazgatóságán, vasárnap pedig a Megyeri úti fitness centerbe jelentkezhetnek az önkéntesek. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, jelentette be hétvégén a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 000 gyermek után jár a rászoruló családoknak, illetve a sajátos nevelési igényű vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg gyermeket nevelőknek. Az intézkedés célja az, hogy csökkentse az iskolakezdéssel járó terheket. Az összeget az érintettek két részletben kapják meg, az első részlet augusztusban érkezik, míg a második utalvány formájában novemberben. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg ellátásban. Scream After Dark címmel új vetítés sorozat indul a horror rajongóinak, melyek során olyan filmeket mutatnak be az ország több moziában is, melyeket nem forgalmaztak filmszínházakban és a streaming szolgáltatók műsorán is ritkán láthatóak. A szervezők azt írják, a program a műfaj elkötelezett rajongóinak szól, akik közösségben, moziteremben a lehető legintenzívebb formában szeretnék átélni a borzongást. A program júliusban indul és október végéig tart. A filmek között börtönhorror, túlélő thriller és Halloween témájú filmek is találhatóak. A program sorozathoz a pécsi Apolló mozi is csatlakozott. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Battyányi Montenuovo kastélyparkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a Sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó 2 szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba.
Jövőre Gerezsdak lesz a finnugor kulturális főváros.

0: A község pályázati úton nyerte el a címet. A kezdeményezés célja pedig a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címnek köszönhetően jövőre Gerezslak kiemelt szerepet kap majd a finnugor kulturális életben. Fesztiválok, népzenei és néptánc események, kiállítások, oktatási események valósulhatnak meg a településen. A község tervei szerint többek között finn-magyar családi majális mézes kalács kiállítás is megvalósul, és a hagyományos gőzgombóc fesztiválon is megjelenhetnek majd finn programok. Új sebességmérő táblákat szereltek fel Patosfán. A Baranya és Somogy megye határán fekvő település a versenyképes járások pályázaton nyert el forrást a fejlesztésre. A község az eszközöket 100%-os támogatással szerezhette be. A sebességmérő táblák telepítésének célja az, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést a község területén. Július 6-ától módosul a Pécsi Hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A sportuszoda továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok.

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, talán a hét legnehezebb napja van, különösen így nyáron. Hétfő, július 6-a, és együtt fogunk ébredni közösen a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenkit kísérek a munkahelyre, és próbálom ott is majd megadni a hangulatot. Méghozzá most a French Affair-rel, a Sexyvel indulunk.
0: Best FM,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Bryan Adams és a Clue Number 9 Sikér remixében. Hát csípősen indul ez a reggel. Én elindultam otthonról a kis rollerembe, rövid nadrágba, rövid ujjú pólóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fáztam. De azt ígéri az időjárás előrejelzés, hogy kánikula várható sok napsütéssel, és az égen csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenik majd meg. Jelentős csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani. Csak a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, frissítő zivatar. A csúcshőmérséklet Budapesten 32 fok lesz majd, Zalaegerszegen 30, Baján 33, Székesfehérváron 31, Egerben pedig 30 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, na meg most a Mystic, ugyanis most a Scandalous-szal folytatom.

0: Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys-szal nosztalgiázhattunk egyet a 90-es években. Szép napot, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 7-e van hétfő, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Csókvilágnapja, és hamarosan érkezek majd a témákkal, hogy miket fogunk körbejárni a mai nap reggelén. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak továbbra is a legjobb zenék. Kylie Minoggal és az In Your Eyes-zal folytatom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Már csak kevesebb, mint egy hónapig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyi igazolványok. A lejáratot a hatósági nyilvántartásba jegyzik be, arról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Akinek ilyen régi típusú igazolványa van, az a kormányablakban igényelhet új típusút. Ha az érintett állampolgár rendelkezik érvényes jogosítvánnyal vagy magánútlevéllel, akkor az új személyi kiváltása nem kötelező, de ajánlott. A részletekről a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Nyáron is folyamatosan várják a véradókat Baranyában. Pécsett továbbra is a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton van lehetőség állandó véradásra, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán várják a donorokat. A héten két helyszínen lesz még véradás, pénteken Pécsett a Szabadság utcában, a MÁV pályavasúti területi igazgatóságán, vasárnap pedig a Megyeri úti fitness centerben jelentkezhetnek az önkéntesek. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland két év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

Besztefem a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Királylány, velük ébredhettünk az elmúlt 4,5 percben, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, Beyoncé és Taylor Swift érkezik az első órába, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba, jönnek a részletek, hogy ez mit is jelent, aztán 8 óra után egy okos nyakörvel fogunk foglalkozni, ami a mesterséges intelligenciát használja és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, és végül 9 óra után pedig, mivel mással foglalkoznánk, mint a foci VB-vel, jönnek az éjszaka legfontosabb és a tegnap este eseményei, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ezt is körbe fogjuk járni. Na meg persze, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Van ebből az órából még hátra, úgyhogy két dalt még biztos, hogy játszok. Itt lesz velem Britney a Toxic-kal, de előtte még meghallgatjuk Sheryl Crow-t. Ez az All I Wanna Do most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jön Beyoncé és Taylor Swift, ugyanis velük fogunk foglalkozni a következő óra elején. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba az énekesek, de hogy ez mit jelent, azt majd körbejárjuk a következő órába, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Red Hot Chili Peppers balladája, az Under the Bridge, na meg Rob Andres felvétele, a Got to the Get is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: A héten kezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház

0: dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbetegellátásban. Július 6-ától módosul a Pécsi hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A sportuszoda továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncéval és Taylor Swift-tel fogunk foglalkozni ebben az órában, ugyanis bekerültek a hölgyek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, az is ki fog derülni, meg természetesen hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napirítás mellé így július 6-án hétfőn a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers, na meg George Michael, vele indulunk, ez az Amazing.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fánit,

0: Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és kíváncsian várom, hogy kinek mi a véleménye, kinek kéne még ott lenni, kinek van ott a helye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, a legjobb zenék pedig érkeznek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, de most Rihannával folytatom. Ez a Live Your Life most itt a Best-en.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, nehéz elkezdeni ezt a napot, és gondolom így a nyáron még nehezebb, de megpróbálom meghozni mindenkinek a motivációját ahhoz, hogy betaláljon a munkahelyére, és hogy ott elvégezze a dolgát, hogyha lehet így mondani. Egyébként a Csabák a névnaposok a mai napon, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl, én a kávégépet fogom most kint a konyhába, az biztos, ugyanis jön egy kis rövid szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Staff csapata, a Mucho Mambo Sway-jel érkezik majd hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy asszonyt egy baranyai strandon. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastély parkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Scream After Dark címmel új vetítés sorozat indul a horror rajongóinak, melyek során olyan filmeket mutatnak be az ország több moziában is, melyeket nem forgalmaztak filmszínházakban, és a streaming szolgáltatók műsorán is ritkán láthatóak. A szervezők azt írják, a program a műfaj elkötelezett rajongóinak szól, akik közösségben, moziteremben a lehető legintenzívebb formában szeretnék átélni a borzongást. A program júliusban indul és október végéig tart. A filmek között börtönhorror, túlélő thriller és Halloween témájú filmek is találhatóak. A program sorozathoz a pécsi Apolló mozi is csatlakozott. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. Ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Michael Bublé dala, az I Believe In You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd 8 óra után egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek, ebbe látogatunk el, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom. Na meg 9 óra után sportrovat is lesz, méghozzá foci VB legfontosabb történeteivel, ami az elmúlt éjszakát illeti. Most viszont DJ Tonkával és a Don't Be Afraid-del folytatom. Jó ébredést, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy nagyon pici szünetet, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, és adatokat gyűjt, úgyhogy ezt egy kicsit körberágjuk, és természetesen a legjobb zenék érkeznek minden mennyiségbe az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Gio Baggio felvétele, úgyhogy egy kicsi Olaszországot becsempészek így reggelre, a Funky Groove-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak.
5: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 101.7 Best FM.
5: A legjobb zenék. Best.
6: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten kezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok. A Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Nyáron is folyamatosan várják a véradókat

0: Véleménye szerint a növényvédelmi munkákat hétfő és csütörtök között végzik el az éjszakai órákban. Naponta este 10 és reggel 4 óra között számíthatunk a permetezésre. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek. A permetezés tervezett menetrendje a Biocom hivatalos oldalán érhető el. A munkavégzés az érintett utcákban zajjal járhat. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában, emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap szerintem a hét legnehezebb napja, ugyanis hétfő van, július 6-a, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Közösen ébredünk a legjobb zenékkel, kezdünk majd Floridával és a Good Feelinggel, és ebben az órában jön egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Curtisről tudhattuk meg az elmúlt 3 percben, hogy van érzelmes oldala is. Ez volt a kegyelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha kinézek az ablakon, akkor továbbra is azt látom, amit egyébként reggel 6 órakor is láttam, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy gyönyörű, szép kék az ég, és ez így lesz egyébként a mai napon. Kánikula időjárás várható. Budapesten 32 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 31, Dunaújvárosban 32, Szolnokon pedig majd 34-et mérhetünk a mai napon. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást. Jön egy rövid szünet, egy kis hírek, és folytatom például majd a Gossippal, a Move in the Right Direction-nel érkezik majd a csapat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. And I

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Már csak kevesebb, mint egy hónapig érvényesek a régi típusú személyi igazolványok. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket veszítik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyi igazolványok. A lejáratot a hatósági nyilvántartásba jegyzik be, arról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Akinek ilyen régi típusú igazolványa van, az a kormányablakban igényelhet új típusút. Ha az érintett állampolgár rendelkezik érvényes jogosítvánnyal vagy magánútlevéllel, akkor az új személyi kiváltása nem kötelező, de ajánlott. A részletekről a kormányhivatalok hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Nyáron is folyamatosan várják a véradókat Baranyában. Pécset továbbra is a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton van lehetőség állandó véradásra, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán várják a donorokat. A héten két helyszínen lesz még véradás, pénteken Pécsett a Szabadság utcában, a MÁV pályavasúti területi igazgatóságán, vasárnap pedig a Megyeri úti fitness centerbe jelentkezhetnek az önkéntesek. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland két év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat, naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. 3, 2, 1.

Best of a legjobb zenék, ez volt Krisztina Aguilera dala. Beautiful, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 6-a van, hétfő, a csók világnapja, úgyhogy csókolózásra föl. A névnaposok egyébként a Csabák, a születésnaposoknál Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t és Végvári Ádámot, valamint 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek, de hagyd mondjam el, hogy hamarosan majd 9 óra után a sportrovatban a VB kisokos lesz terítéken. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka és este, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ami a futball világbajnokságot illeti. Úgyhogy a legjobb zenék mellett majd erről beszélgetünk a következő órába, ebből pedig még van hátra bőven, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a Gossip csapata a Move in the Right Direction-nel, na meg most a Ghetto Superstar, ezzel megyünk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, friss hírek, információk jönnek, utána pedig folytatjuk méghozzá sportrovattal, és egy nagyon rövid ideig a foci VB-ről lesz szó benne. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka, és hogy mire várhatunk majd a ma este folyamán. Ugyanis olyan jó meccs volt egyébként, hogy fönnmaradtam én is annak ellenére, hogy 6 órakor kellett jönni. Na de a részleteket majd később, azt viszont elárulom, hogy zeneileg. Mivel folytatjuk a legjobb zenékkel természetesen. Itt lesz velem Janet Jackson és a Together Again majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: A héten kezdődnek a Pécsi Nyári Színház előadásai. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei Pécsi Nyári Színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan Kert szabadtéri színpadán és a Bóbita Báb Színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered, címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyerte Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az eső nap pedig július 12-e. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló

0: A strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A Sportuszoda továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy perces sportrovat következik ebben az órában, méghozzá a foci VB legfontosabb eseményeiről, ami az elmúlt éjszakát, estét illeti, és megnézzük azt is, hogy mi várható majd a mai napon. Természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Madison Avenue csapatával indulunk, ez a Who the Hell Are You? A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy nagyon pici sport következik, méghozzá a foci VB-ről beszélgetünk, hogy mi is történt az elmúlt éjszaka. Hát valami eszméletlen, én fent maradtam, ugyanis este 10 órakor kezdődött a Brazília-Norvégia, ahol valamilyen zseniálisan tarolták le Erik Hollandék a brazil válogatottat. Egyszerűen Ancelotti ezt a csapatot nem tudta összerakni, és hát bevallom, ezeket az egókat nem is lehet egyeztetni, amit például Vinicius is így magába visel, és hát valami szürreális dolog történt egyébként a végén, mert Erik Holland 2 olyan gólt vágott, hogy valami eszméletlen, konkrétan mosolyogni sem mert, aztán a második gólja után azért már látszott az öröm az arcán, úgyhogy a norvégok tovább bevesztek, van ugye ez a evezős trend, amit csinálnak, hogy ütik a dobot kétszer így, hogy... és utána így csinálnak, és akkor szépen mennek és eveznek tovább. Hát ez sikerült nekik a legjobb 8 közé bekerülni. Egyébként ez a válogatott történetében még sose sikerült, és talán lehet, hogy egy új foci nemzet fog ezzel születni, hogy Norvégia idáig jutott. Erik Holland ennek abszolút a középpontján van. Na de hogy mi történt a meccs végén, azt elárulom, hát Neymarnak volt egy 11-ese végül, és hát elég csúnyán összeszólalkozott a kapussal, a norvég válogatott kapusával, és nem is értettem, hogy mire van szükség, hisz 2-0-ra vezettek a norvégok, volt hátra körülbelül 2 vagy 3 perc, tehát hogy igazából nem lehetett volna még egy gólt lőni, de aztán hát a futball az futball, de hát hogy mi értelme volt szájkaratéba kezdeni a 11-es rugás alatt Neymarnak, úgyhogy ráadásul az utolsó perceit töltötte, úgyhogy valószínűleg VB-n szerepel, mert hogy 2030-ban már nem lesz a válogatott tagja, az biztos. Úgyhogy a brazilok elbúcsúztak, csak úgy, mint a németek. Aztán egyébként az egyik rendező ország is adióst mondott, hogyha lehet így mondani, ugyanis a spanyol nyelvcsaládhoz tartozik Mexikó, őket az angolok búcsúztatták 3-2-re az éjszaka folyamán, úgyhogy úgy néz ki, hogy Norvégia-Anglia meccs lesz, és bevallom, ez az én véleményem, benne van a pitében az is, hogy Norvégia megcsípi az angol válogatottat. Amilyen erővel és elánnal haladnak, és amilyen gólérzékeny Erik Holland, az valami eszméletlen, és egyébként azt nyilatkozta a meccsnek a végén, hogy nagyon reméli, hogy ez egy hatalmas nagy inspiráció a norvég gyerekeknek, hogy igenis norvég játékosként is el lehet érni a csúcsra, úgyhogy reméli, hogy sokan választják miatta a futballt. És hogy mi miatt választjuk majd a futballnézést a mai napon, azt is elmondom, ugyanis este 9 órakor majd a portugál válogatott csap össze Spanyolországgal, és hát semmelyik válogatott nincs a legjobb passzába, de mégis valahogy idáig elkerültek. A portugáloknak sem egy annyira a játék, Ronaldónak sem egy annyira a játék, és a spanyol válogatottnál is vannak akadozások a gépezetbe, úgyhogy majd nekik szoríthatunk, illetve aki fent tud maradni hajnalig és bevállalja a munka előtt, hogy megnézi az USA-Belgiumot, az megteheti majd hajnali 2 órakor, ott meg szurkolni lehet vagy a belgáknak, vagy az amerikaiaknak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes összecsapás lesz, hogy bennmarad-e a másik rendező ország a legjobb 8-ba. Ez is kiderül majd a mai éjszaka folyamán, viszont ennyit a sportról, ezt letudtuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, még belefér, hogy ezt mondjam, így 9 óra után még reggel van, úgyhogy Janet Jacksonnal és a Two Gender Again-nel menjünk is tovább itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Better of Alone, most viszont jön Lady Gaga és az új oldalát hozzá el. A Hold Your Handle, megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy a munka mellé is megadjuk a lendületet és a jó kedvet. Erről gondoskodik például majd Eve, a Gangsta Lovin-nal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy asszonyt egy baranyai strandon. 30 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szabadnapos mentősök élesztettek újra egy nőt a sejjei strandon. Az Országos Mentőszolgálat adott hírt az esetről. Beszámolójuk szerint egy idős nő rosszul lett a vízben és elmerült. A fürdőzők kiemelték a már nem lélegző asszonyt a medencéből. A helyszínen tartózkodó két szabadnapos mentős, Hirt Norbert és Jelics Bálint pedig azonnal megkezdték az újraélesztést, és riasztották a mentőket is. A segítségüknek köszönhetően az asszonyt a sikeres újraélesztés után stabil állapotban szállították kórházba. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastélyparkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Scream After Dark címmel új vetítéssorozat indul a horror rajongóinak.

0: szálló mozi is csatlakozott. Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. Ma is folytatódik a meleg nyári idő. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, helyenként pedig kisebb zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk napközben a nyugati szél. A hőmérséklet általában 30 fok alatt marad a nap folyamán.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 6-a van, hétfő, együtt töltjük a munkaidőt a legjobb zenékkel közösen ebben az órában is. Itt lesz például velem Eve és a Gangsta Lovin, de Desiree, You Gotta Be-t is bekészítettem, és hogyha valaki dobna útinformot, akkor a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, a névnaposok, a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a Csók világnapja, és hogyha kinézek, akkor gyönyörű, szép eget látok szikrázó napsütéssel, úgyhogy visszatért a nyári időszámítás, hogyha lehet így mondani, bár közel se lesz 40 fok, mint ahogy egyébként a múltkor volt ez a hatalmas nagy hőség. A csúcshőmérséklet majd 34 fok körül alakul majd. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem a Crystal Waters-t, a 100% Pure Love-val érkeznek majd. Most viszont az Aschwad slágerét hallgatjuk meg. Ez a Shine itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek elejére kalauzolt el bennünket Mancy Gray, ez volt az I Try, a folytatásban pedig jön egy rövid szünet, aztán majd folytatom például Robbie Williams-el, a Rock DJ-vel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen.
3: Tánc?
2: Igen.
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
3: És még fotózkodni is lehet velünk.
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
5: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Információk, friss hírek, utána pedig még egy közös óránk van hátra, így a délelőtt folyamán, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint eddig, jól fog telni a munkaidő, ígérem, és erre a garancia például majd Whitney Houston lesz, ugyanis ő a Step by Step-el itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Villányi Eszter vagyok. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg a hazai egészségügyet. A cél a valódi párbeszéd, hogy együtt alakítsák ki azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg. Az első kerekasztalt már meg is tartották. A gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészeti hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására

0: szünetet várja. Még ezt az órát ki kell bírni, de itt vannak szerencsére velem a legjobb zenék, hogy ezen gyorsan átrendítsenek minket. George Michael is gondoskodik majd a hangulatról a Freedommal, de itt lesz velem Whitney Houston és a Step by Step, a kezdés pedig a Black Eyed Peas, ez a Don't Punk Beat My Heart. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hol?
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Nox és az Árva dal. Hát kicsit ironikus ez a dal így a csókvilág napján, mert hogy július 6-a hétfő van, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Centet köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel kiegészülve megyünk tovább. Ez a No Diggity, itt a Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. Best FM a legjobb zenék, szólóztunk egyet Király Viktorral, most egy rövid szünet következik, aztán pedig folytatom majd Rihannával, aki a 112-es számot fogja felhívni, ugyanis az SOS szerétkezik majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ha készen állok, ha nem, ugyanis a Ready or Not szólt a Fugees-től, nekem el kell köszönni, ugyanis érkezik Majoros Rita, övi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, 2 óra mixel érkezik természetesen White Boy és csapata, és hát a mai napon a Classic House terítéken, úgyhogy ennek specialistája, állandó hétfői rezidensünk érkezik majd a második órába, White Boy mellé, aki nem más, mint Lauer Krisztián. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb, majd holnap reggel ébredhetünk együtt a legjobb zenékkel közösen. Mindenkinek kívánok további szép napot, jó rádiózást, jó délutánt, és természetesen jó étvágyat az ebédhez. Utoljára a Dalosok jönnek 2020-ból, a zenevonattal ide a Beste tőlem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
6: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynök akták nyilvánosságra hozatala a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófa védelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaui, Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nébik Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nébik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
7: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
6: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép délutánt, kellemes étvét!

Ébreszt FM a legjobb zenék, a New Level Empire és Wolf Kati dalát hallottuk, ez a Nem Elég, a folytatásban a Simply Red érkezik, na meg én is hozom a leges, legjobb zenéket a folytatásban, és a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy legyenek itt velem egész délután. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihentek, egy kicsit kikapcsolódtak, én ilyen pográcsozós kerti partin voltam szombaton, és aztán barátnős program is volt, szóval egészen fel vagyok töltődve. Cserébe hozom a Molokó dalát, hát ha önök is feltöltődnek, jön a Sing It Back, itt lesz a Halott pénz is hamarosan, na meg Segi, és az It Was Me, most a Simply Red, ahogy ígértem, és a Fairground viszi tovább a napot. Szép nap!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van az úgy

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, vigyázzunk egymásra, ha pedig bárki bármit lát és van infója, megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. A számunk nem változott, 0620 55 55 155-ös. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, több kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében pedig terelésképítési munkák zajlanak, úgyhogy mozgó terelés mellett a belső sávot le is zárták. A 120-as és a 128-as kilométerek között itt is több kilométeres az araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, ez volt a Hooligans és az eljátszott gyémánt. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, utána hozom majd a nap kérdését is, izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen maradjanak. De majd jön Christina Aguilera is és a Genie in a Bottle. És zenél majd Dash is jön a levél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben, egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Itt sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt le lőfegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben négy fegyvert találtak. Ezeket egyébként háromzat kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrjét már le is tartóztatták, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék és egy kis hétindító, nagyon jó hangulatú délután, ezt tudom felajánlani erre az órára. Én Majoros Rita vagyok, hozom így egy Christina Aguilera-t, jön a Genie in a Battle, jön majd Craig David, Sting-el és a Rise and Fall. Britney Spears is jön, a Jamiroquai is, de most még Pink indítja az órát. Csodás hétfőt mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Des levéldala után a napkérdését teszem fel, ugyanis július 6-a a csókvilágnapja, úgyhogy természetesen ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik volt az az ikonikus csók mondjuk a film világában, a filmek világában, amit úgy igazán megegyeztünk, vagy amivel úgy szívesen cseréltünk volna, mondjuk amikor jó barátokban Rachel és Ross először megcsókolják egymást, szóval sorozatokról is nyugodtan lehet írni. Nekem ez volt az egyik nagy kedvencem. Szóval jöhetnek az ikonikus, legendás csókok a filmek és a sorozatok világából. 0620 55 55 de ha valaki megírná akár a saját legemlékezetesebb vagy legromantikusabb csókját, természetesen arra is vevő vagyok. Vagy ha elmesélné telefonon, 0620 55 55 155, hívjon fel. Jöhetnek ide az üzenetek is, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A legemlékezetesebb csókokról. Britney Spears pedig a folytatásban zenél mellé nekünk. Jön a Crazy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Anitától kaptam egy útinfót Budapestről, hogy a Róbert Károly körút Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani Budapesten. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Letenye felé, Martonvásár térségében volt ez a baleset. A 28-as kilométertől viszont még mindig jelentős a kocsisor. Ez már feloszlóban van, de azért kell még a türelem. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makónál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon méghozzá, a 42-es kilométernél zárva a külső sáv. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni ezt az egészet, úgyhogy Győrből kifelé vezető szakasz is eléggé torlódik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamellel énekeltük, hogy használd a szívedet, a folytatásban friss híreket hallgathatunk, aztán 2 óra után érkezik majd Justin Timberlake és a Like I Love You. És a Follow the Flow is jön, és a Tőlem ne.
2: Kérd a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Felmerik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám érte el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, így 2 óra után is pár perccel. Én Majoros Réta vagyok. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése. Melyik az az ikonikus, felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók jelenet, amivel akár mi is szívesen cserélnénk, vagy ami úgy nagyon megmarad bennünk. Jöhetnek az üzenetek. Mellé pedig egy kis Justin Timberlake féle romantika.
0: Best FM, a legjobb zenék.
7: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma az így a csók világnapján, hogy melyik az a felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók, ami a kedvencünk lett, vagy éppen amelyikkel cserélnénk. Ági azt írja, nekem a Titanic végén Jack és Rose csókja örök klasszikus, az egész jelenet annyira romantikus, hogy szerintem nincs ember, aki ne emlékezne rá. Azt a pillanatot szívesen átélném, bár ami utána jött, az talán kevésbé. Peti azt írja, én a pókember fejjel lefelé lógós csókját mondanám, ikonikus, rengetegszer parodizálták is, egyszer kipróbálnám, de természetesen csak biztonságosan, megértem. Niki is írt, a Dirty Dancing végén Baby és Johnny, imádom őket. Annyi feszültség van közöttük, de jó értelemben, és amikor végre összejönnek, az nagyon üt a végén, és én egyszerűen imádom. A zene, a tánc csak pluszban hozzátesz ehhez a romantikához. Teljesen egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Mellé pedig egy kis New Yorki romantika érkezik egy szerelmi háromszögről, és mondhatom azt, hogy a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock slágerében. Spin Doctors, Two Princes, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Győr térségében terelésképítési munkák folynak mozgó terelés mellett, úgyhogy a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között le is zárták. A torlódás most már az 5 kilométert is meghaladta, emiatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálnak kerülni, emiatt pedig a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul és torlódik. Két kamion ütközött korábban az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél még mindig zárva a külső sáv. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Bárhol járnak az országban is, van infójuk, látnak valamit utakon, utak mentén, ami infó lehet a többieknek, írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rekordszámú látogatót vonzott az idei Zsolnai Fényfesztivál. Kedden is felhős, napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap késő este véget ért az idei Zsolnai Fényfesztivál. A rendezvény az eddigi legmagasabb látogató számát érte el. 4 nap alatt csaknem 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Kiemelkedő volt az érdeklődés a videomapping verseny alkotásai iránt. A közönség szavazatai alapján ebben az évben egy bolgár csapat nyerte el az első helyet Modular Entropy című produkciójával. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei pécsi nyári színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan kert szabadtéri színpadán és a Bóbita báb színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az első nap pedig július 12-e. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg ellátásban. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastély parkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelin színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden változóan felhős napos időre van kilátás. Zápor, esetleg zivatar néhol kialakulhat. Többfelé élénk, erős lesz a nyugati szél. A hőmérséklet reggel 14, napközben maximum 30 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Kellemes hétkezdést kívánok, bízom benne, hogy ez a hét kevésbé lesz fullasztó és füllett, mint az elmúlt volt. A mikrofonnál este Haték H. Horváth László, indítom a zenei maratont, érkezik többek között a Savage Garden a 90-es évekből, előtte itt van Denzel.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig viszont várom a közlekedési információkat, hogyha felbukkant a Trafipax netán, útfelbontásba futott bele, esetleg egy kisebb balesetben megírhatja nekem SMS-ben és Viberen keresztül, a számom este 6630-as 889 Szentegyhetes. Folytatódik az elei maraton, többek között a United-dal Fergie-vel, illetve most a Five dalával szól a Keep on Moving a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, előtte viszont néhány szóban a várató időjárásról. Pécsett most körülbelül 27-28 fokat méretünk, aztán holnap reggel a 16-17 fok a jellemző, napközben a 31-32 fokat méretünk, és a délutáni óráktól előfordulatnak záporok, zivatarok, ráadásul megélénkül majd a szél is. Aztán szerdán egy kisebb hidegfront érkezik, körülbelül 2-4 mm esővel, szintén záporok, zivatarok formájában, ott reggel 19, napközben a 25-26 fok a jellemző. Az időjárás legfrissebb hírei után, ahogy azt ígértem, a folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között a United, Fergie, Pápa Jocsi, most pedig a Five és a Keep On Moving a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és Cold Brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Kiváló programot találtam a hétvégére, ugyanis jön a Villányi Rozé Fesztivál olyan sztárokkal, mint a BSV és a Gang, Lotfi Begi, Regán Lili, vagy éppen Biolex, valamint a Slep. Arról nem is beszélve, hogy ismételten lesz bulifutás, amelyet rózsaszínben kell megtenni. Egyébként a pár kilométer alatt lesznek frissítőpontok, ahol rozéfröccsökkel lehet majd felfrissíteni magunkat. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, majd délután 4 órakor, addig is folytatódik a zenei maraton Wolf Katival, szól a Vára holnap a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk, ahogy az lenni szokott időjárással és közlekedéssel, a felelős szerkesztőtől, Ince Annitól. Majd pedig hallható lesz Kelly slágere 2002-ből, Trick Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Idén is lesz nyári igazgatási szünet a Komlói Önkormányzati Hivatalban. Legfeljebb 30 fok várható kedden. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Igazgatási szünet lesz a Komlói Önkormányzatnál. A hivatal tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 8-a között szünetel az ügyfélfogadás. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én, előzetes időpontegyeztetés alapján néhány ügy elintézhető lesz, ilyen például a halálesetek anyakönyvezése, vagy a soron kívüli intézkedést igénylő szociális ügyek. A helyi adótartozás mentességi igazolást magánszemélyek postai úton igényelhetik ebben az időszakban. A nyári szünet utáni első munkanap augusztus 10-e hétfő lesz. A NAV revizorai ezen a héten sem tétlenkednek, újabb helyszíneken várhatóak ellenőrzések, közölte honlapján az adóhivatal. Kedden Harkányba látogatnak, a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik majd, csütörtökön pedig Pécsett a belvárosban a fagylaltozókat keresik fel. Továbbra is a megye egész területén lehet számítani az érkezésükre, a szezonális zöldségeket, gyümölcsöket értékesítő kereskedőknél. A revizorok a számla és nyugtaadás mellett a pénztárgépek üzemeltetését és a foglalkoztatottak bejelentését is vizsgálják. Scream After Dark címmel új vetítés sorozat indul a horror rajongóinak, melyek során olyan filmeket mutatnak be az ország több moziában is, melyeket nem forgalmaztak filmszínházakban, és a streaming szolgáltatók műsorán is ritkán láthatóak. A szervezők azt írják, a program a műfaj elkötelezett rajongóinak szól, akik közösségben, moziteremben a lehető legintenzívebb formában szeretnék átélni a borzongást. A program júliusban indul és október végéig tart. A filmek között börtönhorror, túlélő thriller és Halloween témájú filmek is találhatóak. A program sorozathoz a Pécsi Apolló mozi is csatlakozott. Július 6-ától módosul a Pécsi Hullámfürdő nyitvatartása. Az intézmény vezetése azt közölte, az elmúlt hetekben bevezetett kora reggeli nyitás nem tűnt vonzónak a strandolók szemében, alacsony volt a kihasználtság, így hétfőtől a strand naponta reggel 8 és este 7 óra között várja a vendégeket. Hőségriasztás esetén pedig este 8-ig tartanak nyitva. Fontos tudni, hogy ez a változás csak a strandot érinti. A sportuszoda továbbra is reggel 6 órától várja az úszókat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt. Az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden változóan felhős napos időre van kilátás. Zápor esetleg zivatar néhol kialakulhat. Többfelé élénk, erős lesz a nyugati szél. A hőmérséklet reggel 14, napközben maximum 30 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően hamarosan jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, a NAV a Baranyai sajtóreferensével. Addig viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen több mint 20 percen keresztül. Többek között hallható lesz a Pussycat Dolls, az Iri Mafia, most pedig Kellys, ez a Trick Me. 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. További kellemes szép napot, jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, a NAVA baranyai sajtóreferensével. Témánk a vámkezelés, ugyanis megszűnt a 150 eurós vámmentesség.
1: Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifa számú árut vásárol. Ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú, azonos vámtarifa számú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik. Az ennél értékesebb küldemények vám kezelésében változás nem lesz.
0: Hogyan alkalmazható az új szabályozás?
1: Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Ez az átmeneti megoldás a teljes vámmentesség eltörléséig marad érvényben, és a küldemények túlnyomó többségére kiterjed majd. A fogyasztók és a webáruházak számára ez azt jelenti, hogy a jövőben gyakorlatilag minden külföldi rendelés vámköteles lesz. Így a vásárlások teljes költsége emelkedhet. A logisztikai folyamatok pedig egységesebbé és ellenőrizhetőbbé válnak.
0: Mi a célja a szabályok módosításának?
1: A cél egy igazságosabb és átláthatóbb elkereskedelmi környezet megteremtése, valamint a család vagy veszélyes áru kiszűrése. A végleges rendszer 2028-tól lép életbe, amikor az uniós vámadat központ segítségével már minden csomagra termékspecifikus vámot számítanak majd. A témához kapcsolódóan a hivatal honlapján olvashatók tájékoztatók, de információ kérhető a 1819-es infovonalon is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, már is folytatódik a zenei maraton, itt a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások, a Baranyában nézzük már is az időpontokat, valamint a helyszíneket. A Mohácsi Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat, míg a Pécsi Regionális Vérellátó Központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt szintén reggel 8 és délután 3 óra között lehet vért adni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB-kártyára. Hamarosan jönnek a névnaposok, valamint a születésnaposok, addig is folytatódik a zenei maraton, olyan sztárokkal, mint például a Halott pénz, vagy éppen a Krisztál, sosem múlik el.

0: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Július 6-a hétfő van, névnaposok a Norbertek, nekik sok-sok boldogságot, és van három születésnaposunk. 55 éves Brunner Márta színésznő, 42 éves Márta Alex, vagyis Bány Alex, énekes, dalszerző és mentor, illetve 38 éves Varga József labdarúgó. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont maradt még egy dalom. Itt van Varga Zsuzsával a Vénusz és a világ közepén 98-ból.
1: Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Időközben megjelent Madonna legújabb lemeze, vegyes a fogadtatása, a rajongók nem azt mondják, hogy élete legjobb cuccát hozta össze, úgyhogy egy régi klasszikushoz nyúlunk most, ugyanis a Madhouse feldolgozta Like a Prayer-t, ezt játszom hamarosan, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen!
3: Tánc?
2: Igen!
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Rekordszámú látogatót vonzott az idei Zsolnai Fényfesztivál. Kedden is felhős, napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap késő este véget ért az idei Zsolnai Fényfesztivál. A rendezvény az eddigi legmagasabb látogató számát érte el. 4 nap alatt csaknem 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Kiemelkedő volt az érdeklődés a videomapping verseny alkotásai iránt. A közönség szavazatai alapján ebben az évben egy bolgár csapat nyerte el az első helyet Modular Entropy című produkciójával. Július 8-a és 28-a között várja a közönséget az idei pécsi nyári színház. Két helyszínen lesznek láthatóak a programok, a Káptalan kert szabadtéri színpadán és a Bóbita báb színháznál. Az idei nyári színház összesen 10 előadással várja a közönséget, amelyek között gyerekeknek szóló előadások, vígjátékok és zenés produkciók is szerepelnek. Az első előadás a Pesti Művész Színház bemutatója lesz, Vedd fel, ha mered címmel. A vígjáték főbb szerepeiben Nyertes Zsuzsa, Cető Roland és Várfi Sándor láthatóak, a rendező Márton András volt. Az előadást szerdán láthatja a közönség, az első nap pedig július 12-e. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg ellátásban. Szolgáltatóházat alakítottak ki, és megújították a Batthyány Montenuovo kastély parkját Bújban. Mindenre egy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást nyújtott lehetőséget, közölte a város önkormányzata. A 11 hektáros védett parkban megújult a futókör, és elvégezték a fontos faápolási munkákat is, míg a szolgáltatóházat egy régi lakatos üzemből alakították ki, melyben 4 szolgáltató egységet hoztak létre. Szerződést hosszabbított a HR Rend Kozár Michelinnél Vajda Roland. Az MB2-es labdarúgó csapat tájékoztatása szerint Vajda Roland játékjogával az MTK Budapest rendelkezik, így továbbra is kölcsönben szerepel a Baranyai együttesnél. Vajda Roland 2 év alatt összesen 48 mérkőzésen lépett pályára Kozár Michelini színekben, és eddig 4 gólt szerzett. A jelenleg 21 éves labdarúgó a csapat egyik alapembere, és a védelem vezéralakja lett.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Csőtörés utáni útburkolat helyreállítást végeznek Pécsett a Tettye utcában. A munkák miatt egy szakaszon lezárták az utat. Naponta reggel 8 és délután 4 óra között nem lehet itt közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye utcában. Emiatt az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán, valamint a Megye utca érintett részén is teljes útzár érvényes. Lezárták a Péter utca egy szakaszát is gázvezeték rekonstrukciós munkák miatt, az Atinai úton pedig a 32-es szám és a Lovarda utca között sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden változóan felhős napos időre van kilátás. Zápor, esetleg zivatar néhol kialakulhat. Többfelé élénk, erős lesz a nyugati szél. A hőmérséklet reggel 14, napközben maximum 30 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, és egy jó pihenést, holnap már Szendi Hajnyi érkezik. Hello Page, kellemes délutánt a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig. A Madhouse-zal kezdünk, ez már a Like a Prayer.
0: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, előtte viszont van egy hallgatói segítségkérésem, ugyanis a 2. számú helyjáraton elveszítettek egy női táskát benne piperecuccokkal, valamint személyes iratokkal. Amennyiben valaki ezt megtalálta, ne leadhatja a rendőrségen, avagy hívhatja a tulajdonost a 20-as 440 35 97-es telefonszámon. A hallgatói segítségkérés után folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között Robbie Williams, Rúzsa Magdi, most pedig Adamski, ez már a Killer a Best FM-en. We'll be right back.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. Beszélgető partnerem dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, PT1 JTK, a Farmakognózia Intézet. Témánk az illóolajak nyári használata.
1: Először is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mielőtt még belevágnánk a témába, szeretnék néhány általános megfontolást azért elmondani a kedves hallgatóknak. Nagyon fontos az, hogy mindig higítva szabad használni az illóolajokat, főleg most itt nyár kapcsán is kenhetünk magunkra is illóolajokat, de így töményen azért ez egyáltalán nem javasolt és nem is elfogadott a szakmabeliek oldaláról. Itt elő fogom majd vezetni, hogy elsősorban jó minőségű növényi zsíros olajokban lehet őket higítani, például említeni fogom a körömvirágolajat, de lehet ez egy jó minőségű olívaolaj, édes mandulaolaj, ezek amelyek így közismertebbek a hallgatók számára is szerintem. Akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy ilyenkor előszeretettel használunk citrusféléket, tehát citrom, mandarin, narancs, bergamot illóolajokat, de ezek fényérzékenyítő hatásúak lehetnek, hogyha magunkra kenjük őket, vagy külsőleg alkalmazzuk őket bármilyen formában. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy ilyen illóolajat bele is teszünk egy külsőleges készítménybe, akkor azért fedjük le a testünket egy ruhadarabbal, és lehetőleg ne menjünk napozni. Ugye hát ilyenkor a napra szoktunk menni, és annyira nem szoláriumozni, de kerülni kell az UV-fényt, mert elég komoly, akár égési sérülésekhez hasonló tünetek jelentkeznek meg a bőrünkön, tehát ezek fényérzékenyítőek, és a mennyiségüktől függően nagyon súlyos bőrallergiát, reakciókat tudnak kiváltani, ez nagyon fontos. Aztán figyeljünk oda a gyerekekre, mert körülbelül 3 év alatt nem szabad semmilyen kámfor, mentol tartalmú illóolajat adni a gyerekeknek, ezt főleg ők belélegezve, légzési nehézségek, és itt is mennyiségtől függően, illetve egyéni adottságtól függően komoly fulladásos tüneteket is produkálhatnak a gyerekek. És még egy gondolat, hogy egy adott illóolaj esetében, ugye ők folyadékok, barna, sötét üvegben tároljuk őket, főleg itt a melegben nagyon fontos, hogy hűvös helyen, tehát ez mondjuk egy 20-23 foknál nagyobb hőmérséklet ne legyen, ahol tároljuk őket, mert nagyon érzékenyek, fényre is, hőre is, és el fogják veszteni azt a minőségüket, illetve akár egy felhasználási lehetőségüket is, hogyha nem megfelelően tároljuk őket. Az utolsó gondolatom, hogy itt fogok én is beszélni ennekről, hogy illóolaj kemotípus. Ez azt jelenti az ő esetükben, hogy nagyon sok komponensből áll egy ilyen illóolaj folyadék, tehát nem egy, hanem akár lehet benne 50-100-200 komponens is, ami nagyon jó egyébként itt számunkra, meg akár gyógyászati szempontból is ezért is használhatók ők fel. De ugyanakkor ezek a kémiai összetevők, amik bennük vannak, ezek meghatározzák az illatukat, meghatározzák a felhasználásukat, meghatározzák azt is, hogy az az adott illóolaj toxikus-e vagy nem például, tehát mérgező-e vagy nem. Tehát a kemotípusnak nagyon fontos jelentősége van, és ha azt mondom például egy levendula olajnál, hogy az egy kámforos kemotípus, az azt jelenti, hogy ez a komponens, tehát a kámfor van benne nagy mennyiségben, és nem pedig a megszokott, elvált, finom levendula illatú linalol. Tehát egy picit azért valamilyen szinten, ahogy a konyhában is főzünk, és kell egy kicsit érteni a alapszinten a kémiához, na hát ilyen szinten itt is kell a kemotípusokról és egy icipici kémiáról beszélnünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton folytatódik többek között Fábián Julival, a Honey Beast-tel, illetve Bacchus Brothers Company-val.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Lex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
5: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
4: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig húzik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátok mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt. Nem a mind.

Jó, jó.

0: legjobb zenékkel.
1: És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is, szóval, hogyha szeretnétek egy-egy arról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. Mixcloud.com per DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Krisztián. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Krisztián válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járható, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még mi szerintem
4: pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Testvére, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért még ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shake Down ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, és csinálja a fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy egy ilyen egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bucci Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy... És ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, hogy ez jó volt,
3: és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: DJ Bobó!
3: Hát tényleg, René Bauman, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián, lemezjátszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszélni.
4: Szevasztok,
0: Best FM.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. If you believe,

0: Ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó? A mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg akkor egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a...
2: Mixcloud.com/DJ Lauer, vagy Mixcloud.com/LauerMKanád. De... van egy olyan oldal, is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt, igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezzük, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Na most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak három napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy olyan fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételben, szintén Groove Armada DJ szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Laura Christianvel a vezetszok mögött.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért az is olyan.
2: Igen.
1: Hello.
2: De na. Ez atya úristen.
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Bia Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog. A héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig húzik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egyedi képi világ, klasszikus történetek modern köntösbe helyezése, illetve a korhoz egyáltalán nem passzoló dalok választása. Leginkább ez jellemzi Baz Luhrmann munkásságát, aki most jelenleg Jeanne d'Arc történetét tervezi filmre vinni. Molárus című filmjének legismertebb betétdala a Lady Marmalade érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

Best FM a legjobb zenék első nagylemezük latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra. A lányok is már akkor eldöntöttek, hogy a második nagylemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőlem. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best of a legjobb zenék között.

DJ. So listen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kis okos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után járunk 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 3 percet tart a Spanyolország-Portugália világbajnoki futballmérkőzés. Az összes úriembert szeretném most köszönteni, akik nem azt nézik, hanem itt vannak velünk a Besten, úgyhogy kedves Laci és István, nektek érkezik Junior Jack-től a Stupid Is Go.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Egyre kevesebb szél, és egyre több napsütés. Ettől függetlenül a hőmérséklet az viszonylag kiegyensúlyozottan 29 és 31 fok között fog alakulni a következő napokban. Pénteken és szombaton, illetve vasárnap viszont már komoly UVB sugárzásra kell számítani, ami a holnapi napot illeti. 32 fok, kevés szél, közepes mennyiségű felhő.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 20 plusz évben mérhető az, hogy mikor állt együtt utoljára a színpadon az eredeti felállásban az Emergency House. Hát az elmúlt hétvégén ez is megtörtént a Budapest Parkban, úgyhogy az ő egyik legnagyobb slágerük, a Dübörög a ház érkezik a The Beavers átdolgozásában hamarosan itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszülnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

A legjobb zenék, aki szeretné őket élőben látni, nem lehetetlen küldetés, picikét utazni kell. Egész nyáron Angliában fog turnézni a Baby D.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek feledhetetlen slágerei. Már ez a még egy óra, ez a mai napot illeti, mert hogy hamarosan a hétfő végére érünk. Jön a Faith No More az Easyvel, itt lesz Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own, a sor legelején pedig Luke Combs érkezik a Fast Car, itt a Besten a legjobb zenék között.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék a meccs előtt még úgy fogalmazott Cristiano Ronaldo, hogy nagyon reméli, hogy nem ez a mai mérkőzés lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bejelentette, hogy egyébként ez az utolsó világbajnokság, amelyen ő részt vesz. Hát most már tudjuk az eredményt, de ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bő 100 perc alatt 1-0-ra nyerte ezt a 8-5-öt Spanyolországot.

Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. The Grease. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best FM a legjobb zenék között. In a new millennium, it's time for change.

Best FM, a legjobb zenék érkezik, a Sweet Escape, és most ezennel én is megszöknék, ha nem haragszatok. De holnap jövök ugyanúgy, ahogy szoktam, 6-tól. Funkizni fogunk, hiszen holnap kedv van, szóval Hangya is fog hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Gwen Stefani Raconnal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dacia. Hey baby.